0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. This is

0: posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és puszta-kimentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedévben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis réteget, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, megújul és vasút történeti kiállítással bővül a váróterem, éjszakában nyúlóan mozoghatunk. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diák hitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Nem kell fizetnie Egernek a helyi iparűzési adóbevétel többlete után egy frissen megjelent kormányrendelet alapján. A város tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy ezen a jogcímen nem érinti őket forrás elvonás, így a helyi költségvetésben sem keletkezik plusz teher. A döntéshozók ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy a számokat összefüggéseikben kell nézni, hiszen ez az adó nem a település egyik legfontosabb saját bevétele. Rámutattak, hogy az elmúlt évek adatai sajnos visszaesést mutatnak ezen a területen, ezért a 0 forintos kötelezettség önmagában nem ok az elégedettségre. A városvezetés hosszú távú célja változatlanul a helyi gazdaság erősítése és a rugalmas vállalkozói környezet biztosítása. Hangsúlyozták, dolgoznak azon, hogy minél több sikeres cég működjön a vármegye székhelyen, ami új munkahelyeket és növekvő bevételeket eredményez. A mostani kormányzati döntés azonban rövid távon komoly segítséget jelent a városnak. Emlékérmet vehettek át a napokban azok a nyugdíjba vonuló egri óvoda pedagógusok, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő munkát végeztek a gyermekek nevelése érdekében. A városvezetés az átadó ünnepségen hangsúlyozta, hogy a pedagógusi hivatás elkötelezettség és türelem, a díj pedig az egész életpálya méltó elismerése. A kitüntetettek között van a Jó János tagóvoda óvodapedagógusa Huszár Judit Etelka, aki több mint 4 évtizede neveli a legkisebbeket, és kiemelten segítette a kicsik élmény tanulását. Elismerést kapott Kisné Miklós Zsuzsanna tanító is, aki 26 éve dolgozik az Ovivár tagóvodában, és mentorpedagógusként az egyetemi hallgatók gyakorlati képzését is támogatta. Szert Gyuláné díjazott, a Csillagfény tagóvodában a mozgás szeretetére nevelte a gyermekeket, míg Tóth Ágnes, a Katica tagóvoda korábbi vezetője, a sajátos nevelési igényű kicsik fejlesztésére fektetett nagy hangsúlyt, méltatásuk a város hivatalos oldalán is olvasható. A rendezvényen helyi óvodások ünnepi műsorral köszöntötték az ünnepelteket. Megújul Szarvaskő vasútállomásának váróterme, írja a Heves megyei hírlap. Az Eger és Szilvásvárad közötti közkedvelt vasútvonal mentén megvalósuló fejlesztést egy helyi civil szervezet, a Szarvaskőért Közhasznú Egyesület tagjai kezdeményezték, akik a munkálatokat is maguk végzik. A megállapodás értelmében a vasúttársaság az építőanyagokat biztosítja, míg az önkéntesek a saját szabadidejükben újítják fel a leromlott állapotú épületrészt. A tervek szerint teljesen kifestik a helyiséget, kicserélik a bútorokat és modernizálják a világítást is. A megszépült váróteremben egy állandó vasút történeti kiállítást is berendeznek a szakemberek, ami bemutatja a környék vasúti közlekedésének múltját. A tárlaton régi fényképek, dokumentumok és vasutas tárgyak várják majd a turistákat, valamint az Eger felé utazókat. A munkálatok már elkezdődtek, a helyi közösség pedig azt reméli, hogy a felújított állomás még vonzóbbá teszi a települést az ideérkező kirándulók számára. Hatalmas mennyiségű szemetet és mérgező anyagot gyűjtött a Gyöngyös melletti háza udvarán egy férfi. Másfél év alatt több mint 70 ezer kilogramm lakossági hulladékot, valamint gumiabroncsokat halmozott fel az ingatlanán. A hatóságok a területen csaknem 7000 kg különösen veszélyes azbesztet és bitument is találtak, ami komoly környezeti kockázatot jelentett a környéken élők számára. A Heves vármegyei kormányhivatal korábban felszólította a férfit a szeméthegyek elszállítására, de ennek a felszólításnak nem tett eleget. A kormányhivatal végül saját hatáskörben szállította el a teljes hulladék mennyiséget, a milliós költségeket pedig a tulajdonosra terhelte. Az ügyészség a büntetett előillető férfi ellen a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt eljárást indított. A vádiratban felfüggesztett börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványoztak a jogsértővel szemben. Kigyulladt egy elektromos roller egyik este egy pétervásárai családi ház nappaliában. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűzben a jármű mellett a kanapé és a szoba berendezési tárgyai is égtek mintegy 10 négyzetméteren. A helyszínre riasztott hivatásos tűzoltók gyorsan reagáltak, és egy vízsugárral rövid idő alatt eloltották a lángokat. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a baleset során senki sem sérült meg. Az épület belső falai ugyanakkor a sűrű füst miatt erősen kormozódtak, ami miatt a ház átmenetileg lakhatatlanná vált. Az ott élő családtagok emiatt kénytelenek voltak rokonokhoz költözni a helyreállítási munkálatok idejére. A katasztrófa védelem szakemberei ismételten felhívják a figyelmet az elektromos eszközök töltésének és tárolásának veszélyeire, mivel az utóbbi időben vármegyeszerte megszaporodtak az ehhez hasonló háztartási balesetek. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
3: A tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
2: Hevesben Abasártól Verpelétig összesen 27 önkéntes tűzoltóegyesület működik. Megvédték bajnoki címeiket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kézilabdázói a felsőoktatási intézmények országos tornáján. Az egri sportolók tavalyi győzelmeik után idén is a legjobbnak bizonyultak a nívós hazai mezőnyben. A Heol beszámolója szerint a női együttes magabiztos játékkal, nagy arányú győzelmekkel jutott be a fináléba, ahol a fővárosi ellenfelüket is legyőzték. Ezután az egri kapust Kozma Tündét választották a torna legjobbjának, míg a csapat trénere Kocsis Csaba a legjobb edzőnek járó elismerést vehette át. A férfiak szintén a fővárosi alakulattal mérkőztek meg a mindent eldöntő összecsapáson, ami után szintén aranyérmet ünnepelhettek a Heves vármegyei játékosok. A fiúknál Tóth Károly kapta a legjobb mezőnyjátékos díját, a szakmai munkáért pedig az egri vezetőedzőt, Schuster Lászlót is kitüntették a szervezők. Csak nem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat, a futás és a kerékpározás mellett például Egerben az érsekkedben felállított színpadnál zumbázni lehet majd, de a szökőkútnál még fáklyás futás is lesz. Részletek Varró Barbarától, a Nagy Sportág Választó ügyvezetőjétől.
4: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a Dagályba várunk minden kedves résztvevőt. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 ezer látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
2: És most néhány szó az időjárásról. Elszórtan még ma is kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok is, de már hosszabb időre süt ki a nap. A hőmérséklet Egerben 23 fokig emelkedik. Éjszaka jobbára derült lesz felettünk az égbolt, hajnalban 12 fokra hűl le a levegő. A szél még néhány napig megélénkülhet, helyenként az eső is eleredhet, de jelentős mennyiségű csapadék már nem várható.
1: Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok június 12-én pénteken, sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nemrég Budapesten a BL döntő előtt élőben is hallhattuk ezt a dalt. The Killers Human, így indul az óra, 11 perc elmúlt 6, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 163. napja a mai, június 12-e, ez áll a naptárban, és egy női név, Villő. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ma van a gyerekmunka elleni világnap. Szerencsére hazánkban a gyermekmunka nem ölt olyan mértéket, mint a világ más tájain, így például az afrikai vagy az ázsiai régióban, ahol egyes becslések szerint minden negyedik gyermek végez valamilyen kényszermunkát. Persze nem kényszer, de dolgozhatnak a nyári szünetben a diákok idén is, ez teljesen legális, csak adószám szükséges hozzá.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, nagyrészt napos, gyengén felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni nem fog, és napról napra melegszik az idő a hétvégén újból. Persze nem kánikulai, de kellemes nyári meleg várható. És várható a legfrissebb hírek után egy újabb a 90-es és 2000-es évekből a Nickelback zenél nem sokára. Everybody.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Pedagógusokat díjaztak Egerben. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel az udvarán egy férfi. Fejlődő szolgáltatások a Balatonnál. Zsíros András vagyok. Köszönöm.

0: Önöket ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Emlékérmet vehettek át a napokban azok a nyugdíjba vonuló EGRI óvoda pedagógusok, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő munkát végeztek a gyermekek nevelése érdekében. A városvezetés az átadó ünnepségen hangsúlyozta, hogy a pedagógusi hivatás elkötelezettség és türelem, a díj pedig az egész életpálya méltó elismerése. A kitüntetettek között van a Jó János Tagovoda óvodapedagógusa Huszár Judit Etelka, aki több mint 4 évtizede neveli a legkisebbeket, és kiemelten segítette a kicsik élmény tanulását. Elismerést kapott Kisné Miklós Zsuzsanna tanító is, aki 26 éve dolgozik az Ovivár Tagovodában, és mentorpedagógusként az egyetemi hallgatók gyakorlati képzését is támogatta. Szert Gyuláné díjazott, a Csillagfény Tagovodában a mozgás szeretetére nevelte a gyermekeket, míg Tóth Ágnes, a Katica Tagovoda korábbi vezetője, a sajátos nevelési igényű kicsik fejlesztésére fektetett nagy hangsúlyt, méltatásuk a város hivatalos oldalán is olvasható. Rengeteg szemetet és veszélyes hulladékot gyűjtött a Gyöngyös melletti otthonában egy férfi. A Heves-Vár megyei kormányhivatal végül elszállítatta az udvarról a több tonna mérgező azbesztet, gumiabroncsot és háztartási hulladékot, a költségeket pedig a tulajdonosra terhelte. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért a visszaeső vádlottra. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
1: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott, akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízisportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezek kell élni.
0: És most néhány szó az időjárásról. Elszórtan még ma is kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok is, de már hosszabb időre süt ki a nap. A hőmérséklet Egerben 23 fokig emelkedik. Éjszaka jobbára derült lesz felettünk az égbolt, hajnalban 12 fokra hűl le a levegő. A szél még néhány napig megélénkülhet, helyenként az eső is eleredhet, de jelentős mennyiségű csapadék már nem várható.
2: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12 péntek, a Villők névnapján az ország nagy részén. Napos, gyengén felhős időnk lesz, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. 21-26 fok közé melegszik a levegő, holnap szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb eső, zápor, már 22-28, vasárnap pedig a napos, gomoly felhős időben egy hidegfront hatására újból több helyen lehet zápor, zivatar, 21-28 fokot mérhetünk majd. Rome wasn't built in a day, a Morcsiba dalának címe, ez a folytatása Besten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és 7 óra, úgyhogy jöjjenek mindjárt a legfrissebb hírek, aztán a fesztivál szezonra jetlaggel melegítünk.
2: Ez

0: szarszalagok. És itt lesz az egyslágeres New Radicals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Volglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglass.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az egriés sekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek. A területén vadászatok folytak, emellett püspöki, érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig, ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis hévíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos hévíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az Egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Kedvező döntés született Eger adóbevételeiről. Kigyulladt az elektromos roller, a lakóknak el kellett hagyniuk az otthonukat. Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Nem kell fizetnie Egernek a helyi iparűzési adóbevétel többlete után egy frissen megjelent kormányrendelet alapján. A város tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy ezen a jogcímen nem érinti őket forrás elvonás, így a helyi költségvetésben sem keletkezik plusz teher. A döntéshozók ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy a számokat összefüggéseikben kell nézni, hiszen ez az adó nem a település egyik legfontosabb saját bevétele. Rámutattak, hogy az elmúlt évek adatai sajnos visszaesést mutattak ezen a területen, ezért a 0 forintos kötelezettség önmagában nem ok az elégedettségre. A városvezetés hosszú távú célja változatlanul a helyi gazdaság erősítése és a rugalmas vállalkozói környezet biztosítása. Hangsúlyozták, dolgoznak azon, hogy minél több sikeres cég működjön a vármegye székhelyen, ami új munkahelyeket és növekvő bevételeket eredményez. A mostani kormányzati döntés azonban rövid távon komoly segítséget jelent a városnak. Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásárai családi ház nappaliában. A bútorok is lángra kaptak, de a hivatásos tűzoltók hamar eloltották a tüzet, senki sem sérült meg. A ház belső falai azonban annyira bekormozódtak, hogy a lakók átmenetileg rokonokhoz költöztek, közölte a katasztrófavédelem. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
3: A tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és pusztakimentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
2: Hevesben Abasártól Verpelétig összesen 27 önkéntes tűzoltóegyesület működik. Elszórtan még ma is kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok is, de már hosszabb időre süt ki a nap. A hőmérséklet Egerben 23 fokig emelkedik. Éjszaka jobbára derült lesz felettünk az égbolt, hajnalban 12 fokra hűl le a levegő. A szél még néhány napig megélénkülhet, helyenként az eső is eleredhet, de jelentős mennyiségű csapadék már nem várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A névnaposok ma a billők. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Now or Never címmel nem sokára Tom Novi dalát is játszom. Az óra viszont Mark Ronson és Amy Winehouse kettősével indul. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12-e nagy nap a Beatles tagjai számára, hiszen 1965-ben második Erzsébet angol királynő ekkor ütötte lovaggá őket. Anglia után most Németországban folytatjuk. Jön Tom Novi és a Now or Never, és jöhet a közlekedési info is, ha van. 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt a fenn ma legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni ma nem fog, ha minden igaz, de kiderülnek a részletek a hírek végén. Aztán zenélünk tovább Jerry Halliwell-lel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, megújul és vasút történeti kiállítással bővül a váróterem, éjszakában nyúlóan mozoghatunk. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diák hitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Megújul Szarvaskő vasútállomásának váróterme helyi önkéntesek és a vasútársaság összefogásával, írja a Heves megyei hírlap. Az Eger és Szilvásvárad között közlekedők egy teljesen kifestett, modernizált helyiséget vehetnek majd birtokba. Az épületben egy állandó vasútörténeti kiállítást is berendeznek a szakemberek, ami a környék gazdag múltját mutatja be a turistáknak. Bajnoki címet nyertek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem női és férfi kézilabdázói az egyetemisták országos tornáján. A Heol beszámolója szerint az egri sportolók kiváló játékkal verték meg fővárosi ellenfeleiket a döntőben, amivel megvédték tavalyi elsőségüket. A Heves vármegyei játékosok és edzőik a trófeák mellett több egyéni különdíjat is átvehettek a rendezvényen. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például Egerben az érsekkedben felállított színpadnál zumbázni lehet majd, de a szökőkútnál még fáklyás futás is lesz. Részletek van Ró Barbarától, a Nagy Sportág Választó ügyvezetőjétől.
2: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 000 látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
1: És most néhány szó az időjárásról. Elszórtan még ma is kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok is, de már hosszabb időre süt ki a nap. A hőmérséklet Egerben 23 fokig emelkedik. Éjszaka jobbára derült lesz felettünk az égbolt, hajnalban 12 fokra hűl le a levegő. A szél még néhány napig megélénkülhet, helyenként az eső is eleredhet, de jelentős mennyiségű csapadék már nem várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fennem a legjobb zenék. Jó reggelt, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 85 éve ezen a napon született Chick Corea, amerikai jazz-zongorista, zeneszerző. Ma lenne 83 éves Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyű zeneszerző, az Omega tagja. 1953-ban, ha a mai napon született, Slamovics István, magyar énekes, dalszerző, gitáros, az Ős Edda tagja.
1: Ha egyszer odébb állok a kör közepéből, majd hiányzok.
0: 1951. június 12. megszületett Brad Delp, gitáros énekes, a Boston frontembere. És 1979-ben a mai napon született Robin, svéd énekesnő, dalszerző.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó volt a tegnapi VB nyitó meccs, nem? Mármint annak, akinek nincs tévéje, és mondjuk streamen nézte volna, hát én is közéjük tartozom. Nem működött a stream ugyanis, úgyhogy majd utólag bepótoljuk. 8 után is hozom a legjobb zenéket, például Lisa Stansfield-től. Vagy a 4-es Street-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Volglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglass.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Verpelét határában található, az a jellegtelennek tűnő csonka gula formájú domb, ami az országban egyedülálló, de az egész térségben is ritkaság számba menő, eredeti épségében megmaradt vulkáni kúp. Ez a verpeléti várhegy, és valaha állt itt egy várszerű erődítmény is, az osztrákok innen zúdítottak tüzet a magyarokra az 1849-es csatában. A 20. század elején a környékbeliek a vár elbontása, vagyis a köveinek széthurcolása után tárták fel a vulkáni kúpot. A magyar vulkán egy úgynevezett parazita vulkán, más néven járulékos kráter, vagyis nem itt volt az első láva csatorna, hanem egy meglévő vulkán oldalából nőtt ki. A verpeléti várhegy 1975-ben természetvédelmi védettséget kapott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A volt József fürdő területén épült fel Egerben az uszoda, ennek a szomszédságában pedig a Szent József parkot találjuk, melynek központja a kupolás ivókút a Szent József forrással. Az itt fakadó víz az alapvize az egri termál fürdőnek is. Régen a mai ivókút helyén állt az Erzsébet fürdő, és a szomszédságába a meleg vízű forráshoz jártak mosni az asszonyok. A Szent József víz 50-féle nyomelemet, kalciumot, magnéziumot tartalmaz, vas és radon is található benne, persze kis mennyiségben. Az ivókút non-stop üzemel, bárki számára elérhető, ráadásul ingyen. A Szent József parkban sétálók padokon pihenhetnek meg, ahol a szökőkutak mellett a növények is segítik a kikapcsolódást. Nyáron számos virágágyás, télen örökzöld tiszafák, színes lombú növények jelentenek üde színfoltot.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Pedagógusokat díjaztak Egerben. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel az udvarán egy férfi. Fejlődő szolgáltatások a Balatonnál. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Emlékérmet vehettek át a napokban azok a nyugdíjba vonuló egri óvoda pedagógusok, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő munkát végeztek a gyermekek nevelése érdekében. A városvezetés az átadó ünnepségen hangsúlyozta, hogy a pedagógusi hivatás elkötelezettség és türelem, a díj pedig az egész életpálya méltó elismerése. A kitüntetettek között van a Jó János tagovoda óvoda pedagógusa Huszár Judit Etelka, aki több mint 4 évtizede neveli a legkisebbeket, és kiemelten segítette a kicsik élmény tanulását. Elismerést kapott Kisné Miklós Zsuzsanna tanító is, aki 26 éve dolgozik az Ovivár tagovodában, és mentor pedagógusként az egyetemi hallgatók gyakorlati képzését is támogatta. Szert Gyuláné díjazott, a Csillagfény tagovodában a mozgás szeretetére nevelte a gyermekeket, míg Tóth Ágnes, a Katica tagovoda korábbi vezetője, a sajátos nevelési igényű kicsik fejlesztésére fektetett nagy hangsúlyt, méltatásuk a város hivatalos oldalán is olvasható. Rengeteg szemetet és veszélyes hulladékot gyűjtött a Gyöngyös melletti otthonában egy férfi. A Heves vármegyei kormányhivatal végül elszállítatta az udvarról a több tonna mérgező azbesztet, gumiabroncsot és háztartási hulladékot, a költségeket pedig a tulajdonosra terhelte. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért a visszaeső vádlottra. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízisportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
2: És most néhány szó az időjárásról. Elszórtan még ma is kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok is, de már hosszabb időre süt ki a nap. A hőmérséklet Egerben 23 fokig emelkedik. Éjszaka jobbára derült lesz felettünk az égbolt, hajnalban 12 fokra hűl le a levegő. A szél még néhány napig megélénkülhet, helyenként az eső is eleredhet, de jelentős mennyiségű csapadék már nem várható.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Madonna feldolgozással indul az óra 5 perccel múlt 8. Jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Június 12-e van péntek, a Villők névnapja egyébként. Isten éltesse minden ünnepeltet. Szóval jön a Madhouse és a Like a Prayer, aztán nem sokára a Stereo MCs és James Morrison is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 2026-ot írunk így, hát ne csodálkozzunk, hogy egy nappal a foci VB megnyitója után ellepték a YouTube-ot a fake, azaz hamis VB megnyitó ceremóniák. Csupa AI stadion, AI emberek, mesterséges intelligencia által generált hamis duettek, például Shakira és Pitbull VB megnyitó duettje, ami hát nem létezett. Nincs, nem volt ilyen. Bezzeg a 90-es és 2000-es évek, amikor, hát főleg a 90-esben még rendes internet sem volt, nemhogy AI. James Morrison és a You Give Me Something érkezik, és ha már szóba került, egy picit megidézzük a múltat, nem sokára Lisa Stansfield-el is itt a Besten. Jó reggelt!

0: legjobb zenék.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Sajnos hajnalban több halálos áldozatot követelő baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Teljes pályazár van, emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat a pályáról. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8:30, jönnek a friss hírek, aztán Sophie B. Hawkins.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kedvező döntés született Eger adóbevételeiről. Kigyulladt az elektromos roller, a lakóknak el kellett hagyniuk az otthonukat. Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Nem kell fizetnie Egernek a helyi iparűzési adóbevétel többlete után egy frissen megjelent kormányrendelet alapján. A város tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy ezen a jogcímen nem érinti őket forrás elvonás, így a helyi költségvetésben sem keletkezik plusz teher. A döntéshozók ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy a számokat összefüggéseikben kell nézni, hiszen ez az adó nem a település egyik legfontosabb saját bevétele. Rámutattak, hogy az elmúlt évek adatai sajnos visszaesést mutatnak ezen a területen, ezért a 0 forintos kötelezettség önmagában nem ok az elégedettségre. A városvezetés hosszú távú célja változatlanul a helyi gazdaság erősítése és a rugalmas vállalkozói környezet biztosítása. Hangsúlyozták, dolgoznak azon, hogy minél több sikeres cég működjön a vármegye székhelyen, ami új munkahelyeket és növekvő bevételeket eredményez. A mostani kormányzati döntés azonban rövid távon komoly segítséget jelent a városnak. Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásárai családi ház nappaliában. A bútorok is lángra kaptak, de a hivatásos tűzoltók hamar eloltották a tüzet, senki sem sérült meg. A ház belső falai azonban annyira bekormozódtak, hogy a lakók átmenetileg rokonokhoz költöztek, közölte a katasztrófavédelem. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és pusztaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Hevesben Abasártól Verpelétig összesen 27 önkéntes tűzoltó egyesület működik.

0: Elszórtan még ma is kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok is, de már hosszabb időre süt ki a nap. A hőmérséklet Egerben 23 fokig emelkedik. Éjszaka jobbára derült lesz felettünk az égbolt, hajnalban 12 fokra hűl le a levegő. A szél még néhány napig megélénkülhet, helyenként az eső is eleredhet, de jelentős mennyiségű csapadék már nem várható.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Sok a baleset újból. M3-as Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be. Az M6-oson Pécs felé Iváncsánál egy autó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél a belső sávot lezárták, és a hajnali súlyos M1-esen történt baleset miatt Hegyeshalom felé a győri elkerülőt lezárták. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Edwin Collins jön, és a Girl Like You a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után is szólnak a legjobb zenék, például a Unique-tól. Vagy a Sept-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rögtön 9 óra, mindjárt a friss hírek jönnek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Magyarországon gyártott Master Wallglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wallglass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Egertől északra, alig több mint 10 kilométerre találjuk a Felső-Tárkányi tavat, melynek környéke egy csodálatos festői tájra emlékeztet, ami nem csak a szívet és a szellemet tölti fel, de aktív időtöltésre is remek alkalmat kínál. A Felső-Tárkányi tó a község északi oldalán található sziklaforrásból ered. A bővízű forrást a 18. század során duzzasztották azzá a bájos állóvízzé, ami azóta rengeteg természetjárót csalogat magához, nyugodt hangulata és a természet közelsége miatt. A partján magas fák állnak sorfalat, hogy a nap minden szakában árnyékos helyet biztosítsanak azoknak, akik letelepednének egy kicsit a víz csillámló tükrét figyelni. A Felső-Tárkányi tónál pihenőpadok, büfé és a kisebbek örömére egy nagy játszótér is rendelkezésre áll.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A Szarvaskői Vár mára már egy lepusztult erődítmény, melynek romjai a Bükkvidék csúcs régiójának nyugati peremén, a Keselyű-hegy északkeleti nyúlványán található meg egy meredek sziklás hegy tetején. Egykor Cserépvárral és a Dédesi Várral együtt Eger elővára volt. Keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de az iratok alapján be lehet határolni, hogy körülbelül a 13. században építették az egri püspökök. Egy újabb keletű szóbeszéd szerint a vár a nevét onnan kapta, hogy a hajdani sasfészek maradványainál az emberek a sziklát nézve rácsodálkoztak, mondván, nini, szarva van a kőnek, hiszen ez egy szarvaskő. A váron ma kiemelkedő turisztikai látványosság, mely jelenleg kilátóként működik, a keresztel és a zászlóval együtt szarvaskő jelképe lett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
6: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, megújul és vasút történeti kiállítással bővül a váróterem, éjszakában nyúlóan mozoghatunk. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diák hitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Megújul Szarvaskő vasútállomásának váróterme helyi önkéntesek és a vasútársaság összefogásával, írja a Heves megyei hírlap. Az Eger és Szilvásvárad között közlekedők egy teljesen kifestett, modernizált helyiséget vehetnek majd birtokba. Az épületben egy állandó vasútörténeti kiállítást is berendeznek a szakemberek, ami a környék gazdag múltját mutatja be a turistáknak. Bajnoki címet nyertek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem női és férfi kézilabdázói az egyetemisták országos tornáján. A Heol beszámolója szerint az egri sportolók kiváló játékkal verték meg fővárosi ellenfeleiket a döntőben, amivel megvédték tavalyi elsőségüket. A Heves vármegyei játékosok és edzőik a trófeák mellett több egyéni különdíjat is átvehettek a rendezvényen. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például Egerben az érsekkedben felállított színpadnál zumbázni lehet majd, de a szökőkútnál még fáklyás futás is lesz. Részletek Varró Barbarától, a Nagy Sportág Választó ügyvezetőjétől.
7: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 000 látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
6: És most néhány szó az időjárásról. Elszórtan még ma is kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok is, de már hosszabb időre süt ki a nap. A hőmérséklet Egerben 23 fokig emelkedik. Éjszaka jobbára derült lesz felettünk az égbolt, hajnalban 12 fokra hűl le a levegő. A szél még néhány napig megélénkülhet, helyenként az eső is eleredhet, de jelentős mennyiségű csapadék már nem várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most Mooney Love dalával idézzük meg, jön az It's a Shame, este pedig a Night Shift Extra-ban újból az ezredforduló Classic House slágerei forognak, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól itt a Besten.

Rest FM a legjobb zenék. Teljes a pályázár továbbra is a hajnali súlyos baleset helyszínén az M1-esen Hegyeshaló felé Győr elkerülő szakaszán, Győr-Szent Ivánnál leterelik a forgalmat, és ugyancsak pályazárban az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol felborult egy kamion, ott a 127-es kilométernél terelik le a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, közben jön Madonna dala, Give it to me, a besten.

Rest FM a legjobb zenék. Ma napos, szeles időnk lesz, esni nem fog, a maximum 23 fok körül alakul. A hétvégén egy fokkal már melegebb időre, de mindkét nap, főleg vasárnap egyébként záporokra, zivatarokra is készülhetünk a napsütés mellett. 22-28 fok között alakul a maximum. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, ezúttal Arástól, a Besten.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Pedagógusokat díjaztak Egerben. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel az udvarán egy férfi. Fejlődő szolgáltatások a Balatonnál. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Emlékérmet vehettek át a napokban azok a nyugdíjba vonuló egri óvoda pedagógusok, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő munkát végeztek a gyermekek nevelése érdekében. A városvezetés az átadó ünnepségen hangsúlyozta, hogy a pedagógusi hivatás elkötelezettség és türelem, a díj pedig az egész életpálya méltó elismerése. A kitüntetettek között van a Jó János tagovoda óvodapedagógusa Huszár Judit Etelka, aki több mint 4 évtizede neveli a legkisebbeket, és kiemelten segítette a kicsik élmény tanulását. Elismerést kapott Kisné Miklós Zsuzsanna tanító is, aki 26 éve dolgozik az Ovivár tagovodában, és mentorpedagógusként az egyetemi hallgatók gyakorlati képzését is támogatta. Szert Gyuláné díjazott, a Csillagfény tagovodában a mozgás szeretetére nevelte a gyermekeket, míg Tóth Ágnes, a Katica tagovoda korábbi vezetője, a sajátos nevelési igényű kicsik fejlesztésére fektetett nagy hangsúlyt, méltatásuk a város hivatalos oldalán is olvasható. Rengeteg szemetet és veszélyes hulladékot gyűjtött a Gyöngyös melletti otthonában egy férfi. A Heves vármegyei kormányhivatal végül elszállítatta az udvarról a több tonna mérgező azbesztet, gumiabroncsot és háztartási hulladékot, a költségeket pedig a tulajdonosra terhelte. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért a visszaeső vádlottra. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízisportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezek kell élni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Elszórtan még ma is kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok is, de már hosszabb időre süt ki a nap. A hőmérséklet Egerben 23 fokig emelkedik. Éjszaka jobbára derült lesz felettünk az égbolt, hajnalban 12 fokra hűl le a levegő. A szél még néhány napig megélénkülhet, helyenként az eső is eleredhet, de jelentős mennyiségű csapadék már nem várható.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában például James Blunt-tól, Macy Gray-től, a Sugar Babes-től, elsőként pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól What's Love. 4 perc elmúlt 10. Jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a hét utolsó munkanapján. Ha dugó baleset van, billőt vagy szülinapost köszöntene bárki, 20 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék, a fáradhatatlan lemezlovas, a 62 éves Fatboy Slim érkezik, aki végig bulizza a nyarat, persze a DJ pultban. Elcsíphető az Egyesült Királyságban rengeteg fesztiválon és rendezvényen, ezen kívül Ibizán, Máltán és Hollandiában is. Ez a Praise You tőle a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék az M1-esen hajnalban Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán két súlyos baleset is történt. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik, majd a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban visszaengedik a forgalmat. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion a 123-as kilométernél, szintén teljes pályazárban érvényben a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában hozom majd Tupac slágerét. És a fekete vonatét is. A dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Higiénia, a büfékocsikkal még mindig akadnak gondok. Influencerekre csapott le az adóhatóság, polgármestert kergetett egy medveszékelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levél. Erről, tehát a fogyasztók már nem juthat el.
1: 8 ember halt meg a ma hajnali baleset sorozatban az M1-es autópályán Győr közelében. A tragédia után Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kért az autópálya terelések közlekedés biztonsági hatásairól. Előbb egy teherautó ütközött munkagépnek és kigyulladt, majd röviddel később egy kis busz csapódott az emiatt feltorlódott járműveknek. A második balesetben 7 vesztették életüket, 2 megsérültek. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Több millió forint eltitkolt bevételt talált 2 népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Kalandos éjszakát éltek át a székely varságiak, miután egy fiatal medve betört egy gazdaságba és egy csikóra támadt. A Székely Hon arról számolt be, hogy a riasztásra érkező vadászokat és hatósági embereket később maga az állat vette üldözőbe. A polgármester szerint még neki is futnia kellett a medve elő a gumicsizmában az aszfalton. A veszélyes állatot végül kidőtték. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Aki annó 2011-ben lemaradt Seal budapesti koncertjéről, az most bepótolhatja, a fanatikus rajongók pedig biztos vagyok benne, hogy repetáznak. Július 30, MVM Dome, Budapest Seal koncert. Ő indítja az órát, szól már is az Amazing. 4 perc elmúlt 11, június 12 péntek, sok boldogságot villők, szülinaposok, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak a mai Night Shift Extrában. 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7-től Lauer Christiantól, és egy másik house legenda, Paul Johnson érkezik a folytatásban. Get Get Down című dala 99 nyarán jelent meg, és Paul legnagyobb és legismertebb slágere. Vezette az amerikai Billboard Dance listáját, és top 10-es dal volt az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában és Görögországban is. A Billboard beválasztotta minden idők 50 legjobb house dala közé, a rendkívül előkelő második helyre sorolták.

parton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva.

0: Best FM, a legjobb zenék, aki úgy dönt, hogy még a tömeg előtt szeretne elindulni a Balatonra, jön a hétvége ugyanis, és nyár van, szóval az se nagyon siessen, vagy legalábbis ha siet, lassítson Székesfehérvárnál. Baleset történt ugyanis az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, a 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, 3 kilométeres torlódás alakult ki, és továbbra is pályazárban, méghozzá az M3-ason Budapest felé, Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol korábban felborult egy kamion. A 123-as és a 127-es kilométer között a 3-as főútra terelik a forgalmat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül itt a dél, úgyhogy én nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, és jó hétvégét is mindenkinek. Megjött Majoros Rita, Emily Sandé dalával indítja a péntek délutánt. Találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult az idei kompetenciamérés. Megkímélte a fagya cseresznyét, milliárdos számlagyárat számolt fel az adóhatóság. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatják meg teljesen a tanulók képességeit, hiszen a kreatív és a gyakorlati intelligenciát sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A felmérések a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúráról is képet adnak a tanulók teljesítményéről. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagy részt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű, sötét piros cseresznyét keresik. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglalt le az adóhatóság. Egy nagyszabású akcióban egy fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányította a működést, és a hatóság szerint éppen Tájföldre készült áthelyezni a központját. Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, 5-öt közülük letartóztatott a bíróság. Ma a napsütésé lesz a főszerep, bár délután nyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet. Főként a keleti ország részben fordulhat elő kisebb zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős, időnként napos idő várható, elszórtan záporokkal, főként északon. Úgy tűnik, vasárnap már melegebb levegő érkezik, sok napsütéssel, de a déli-délnyugati tájakon ismét megnő a zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Magyaros Réta vagyok, elmúlt téli jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni, és hát ugye, a hétvégét már megkezdőknek meg aztán végképp jó pihenést kívánni. A Kosindalával jön a Hide You, itt lesz Christina Aguilera, most pedig Emily Sunday indítja a délutánt. Jön a Next to Me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy csodásan telik a péntek, és már a hétvégében tudnak gondolkodni. Tartsanak velem a következő órákban is. Én biztos, hogy rávezetek mindenkit, hogy élvezze a hétvégét a legjobb zenékkel. Egy kicsit hangolódunk így a 90-es, 2000-es évek ritmusában. Úgyhogy, hát hallgassuk a napkérdését is. Jövök hamarosan ezzel, mindenféle információval, meg mozi ajánlóval, de természetesen a legjobb zenékkel a főszerepben. Úgyhogy megyek is tovább egy igazi, hát nem használok nagy szavakat, ha azt mondom, hogy az elektronikus zene egyik talán legnagyobb klasszikus érkezik a 90-es évekből. Ez nem más, mint a Faithless és az Insomnia. Na, gyerünk tovább! Deep in the

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak már most az utakon itt péntek délután, de gyanítom, hogy egyre nagyobb lesz a forgalom. M1-es, M7-es, itt ma is nagy forgalomra lehet számítani, ugye sokan tartanak majd hétvégézni a Balaton felé, illetve ugye az M1-esen egyébként is mostanában sok a dugó, így a hétvége felé pedig pláne. Ha viszont bárkinek van bármi nemű információja, legyen az az M7-esről, az M1-esről, vagy bárhonnan az országból, megköszönöm, ha ma is elküldi, vagy felhív a 0620-55-55-155-ös számon. Könnyítsük meg együtt az utazók dolgát, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz a legfrissebb hírek, mert bekészítve meghallgatjuk őket, aztán felvesszük a táncos cipőt és megtekerjük a csípőket. Jön a Gágyó és a So Many Times. És itt lesz majd a Beavers is, és arra rakjuk össze.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk mind. Bármi történt, már megtörtént.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Razzia, az ittas sofőrökre vadászik a rendőrség. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a külügyminiszter. Csak nem 1000 fészek ellepték a Varjak Dombóvárt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Razziát tart a rendőrség a hazai utakon, az ittas és bódult járművezetőkre vadásznak jövő hétfőtől egészen vasárnapig. A Roadball nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, amelynek során az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Az Európai Unió tagállamainak magyarországi nagyköveteit fogadta munka reggelin a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek kérdéseire válaszolt Magyarország európai szerepéről és külpolitikai irányairól. A megbeszélésen szóba került az állami intézményrendszer működése és a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása is. Veszélyes lehet a gombelem a kisgyerekekre. A Heimbál gyermekkórházba egy héten belül 4 gyermek került azért, mert gombelemet nyelt le. Egyiküknél súlyos sérülés alakult ki. A szakemberek fokozott óvatosságra kérik a szülőket. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegentesteknek, köztük a gombelemeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Már több mint 1000 vetési varjúfészek van Dombóváron. A Tolnavár megyei hírportál arról számolt be, hogy egyre türelmetlenebbek a helyiek. A lakók szerint a madarak okozta zaj és szennyezés mindennapos problémává vált, miközben védettségük miatt a lehetőségek korlátozottak. A szakértők szerint a varjak egyre nagyobb számban költöznek be a városokban, ahol könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. Ma kellemes koranyári idő várható sok napsütéssel és változó felhőzettel, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább keleten, ahol egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Holnap átmenetileg több lesz a felhő, és főként északnyugaton, valamint északon fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap aztán ismét több órás napsütésre van kilátás, miközben délnyugaton erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, amelyből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is remek zenék, és fantasztikus péntek délutáni hangulat itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. George Michael dalával viszem tovább a délutánt, és a jó hangulatot. Jön a Too Funky, itt lesz Santana és a Maria Maria, de ezt Acabo is hozza a Living It Up dalt. Most a Gácsóval táncolunk So Many Time, rögtön így az óra elején. Szép napot!
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telik a péntek délután? Nagyon remélem, hogy jól, és hogy van idejük egy picit válaszolni a nap kérdésére, mert csak egy egyszerű, laza kérdéssel készültem. Ki mit csinál a hétvégén? Ki mit tervez? Ki hová utazik? Vagy szimplán csak sorozatmaraton tartanak a kanapén? Hú, azt is nagyon-nagyon szeretem. 0-20-55-55-155, ide lehet ma is a nap kérdésével kapcsolatban írni, de természetesen várom a Facebookon, az Instagramon is az üzeneteket, és nyugodtan telefonáljanak is, vagy akár ha közlekedési információjuk is van, azt is ide várom. Én pedig cserébe a folytatásban is nagyszerű zenéket hozok. A Vandum Project érkezik hamarosan a King of My Castle-lel. Előtte egy kicsit utazunk a 90-es évekbe. Jön most Takabu és a Living It Up, amit bevallom őszintén, én jobban szeretek, mint a Here We Go-t. Az volt ugye a 90-es években a nagy slágere, viszont nekem ez pont azért tetszik, mert egy laza popdalnak tűnik, de ennél sokkal-sokkal több, mert egy nagyon-nagyon érdekes, de mindig aktuális témát dolgoz fel, annak ellenére, hogy a diszkóban táncoltunk erre. Méghozzá a víz fontosságát, és az ivóvizeink fontosságát, és hogy egyáltalán az élet alapja a víz, mondhatom így. Úgyhogy Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásárosnömény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométerek között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon autózhatnak. A csomóponti zárással nem jár a munka, ezt írták még a hallgatók, úgyhogy hát ez talán egy jó hír, de itt azért így péntek délután fennakadásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzenet. Ha bárki lát valamit az utakon az országban, jöhet az info. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár percet kell csak várnunk, 2 óráig jönnek a legfrissebb hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz Rúzsa Magdi és Lotfi Begivel és a Nyári Záporral.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hiányosságok a büfékocsiknál. Jelentés készül az M1-es tragédia után. Három vulkán tört ki egyszerre Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levét. Erről, tehát a fogyasztókhoz már nem juthat el.
1: A Magyar Közút készíti el azt a vizsgálati jelentést, amelyet a miniszterelnök kért a hajnali halálos autópálya balesetek után. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő közlése szerint a baleset egy szabályosan lezárt munkaterületen történt az M1-esen Győr közelében, és a terelést több lépcsőben már másfél kilométerrel korábban jelezték az autósoknak. A társaság szerint a kamion a terelésbe még szabályosan érkezett, majd ismeretlen okból áttért a másik sávba. Kiemelték, a vizsgálathoz minden szükséges adatot átadnak a szakembereknek. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Szinte egy időben tört ki három vulkán Indonéziában, két tűzhányó ugyanazon a szigeten, egy harmadik pedig több száz kilométerrel arrébb egy másik szigeten lövelt hamut a magasba. A több száz méteres hamufelhők miatt továbbra is figyelmeztetések vannak érvényben az érintett térségekben. Indonézia a világ egyik legaktívabb vulkánövezetének számít. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, sokan a péntek délutáni munkát most fejezik be, úgyhogy indulnak hazafelé, jöhet a hétvége. Hát kellemes programozást mindenkinek, és isteni nyári hétvégét. Reméljük, hogy mindenkinek és mindenhol kedvez majd az időjárás mindenféle programhoz. A jó zenékhez biztosan. The Wanted, Glad You Came!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, ki mivel tölti ezt a hétvégét, mi lesz a program, és már is záporoznak az üzenetek. Attiláéknál festés lesz otthon. Azt írja, nem a legizgalmasabb program, de egyszerűen muszáj befejezni, és reméljük gyorsan meg is szárad majd. Hát hajrá, küldjük majd mellé a legjobb Best FM-es zenéket, tényleg a legjobb zenére festeni. Én a tavalyi évben festettem ki az egész lakást, úgyhogy csak ajánlani tudom. A lányom ballagása miatt az egész család összegyűlik, nagyon várjuk, ezt írja Erika, mert hogy most sikerül egyébként mindenkit összehozni. Hát jó kis családi program lesz. Zsuzsiék a hétvégét a Balatonnál töltik, szintén a családdal. Azt írja, végre egy kis pihenés és lángosozás vár ránk. Istenem, de imádom a lángost. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és a lángosok is. Mellé pedig egy kis Red Hot Chili Peppers, méghozzá talán az egyik legérzelmesebb dal a csapattól a 90-es évek. Érkezik az Under the Bridge, ami a magányról, a függőségről szól, egy kis melankóliával keverve. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenékre. Pillantottam itt a hétvégi időjárás előrejelzésre, és úgy tűnik, hogy a szabadtéri programoknak azért kedvezni fog az időjárás. Délelőtt még lehetnek szombaton, például felhők az égen, egy-egy zápor előfordulhat, de aztán délután nagyon sok felé kisüt a nap. 21-27, ez lesz a maximum, vagy ezek lesznek a maximumok és a kettő között, amiket mérhetünk, szóval szerintem egy igazán kellemes kora nyári időben lesz részünk, úgyhogy nyugodtan lehet programozni, és minden mellé Best FM-et hallgatni. Úgyhogy tartsanak velem a folytatásban is, hiszen még csak hangolódunk a hétvégére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, megújul és vasút történeti kiállítással bővül a váróterem, éjszakában nyúlóan mozoghatunk. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Megújul Szarvaskő vasútállomásának váróterme helyi önkéntesek és a vasútársaság összefogásával, írja a Heves megyei hírlap. Az Eger és Szilvásvárad között közlekedők egy teljesen kifestett, modernizált helyiséget vehetnek majd birtokba. Az épületben egy állandó vasútörténeti kiállítást is berendeznek a szakemberek, ami a környék gazdag múltját mutatja be a turistáknak. Bajnoki címet nyertek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem női és férfi kézilabdázói az egyetemisták országos tornáján. A Heol beszámolója szerint az egri sportolók kiváló játékkal verték meg fővárosi ellenfeleiket a döntőben, amivel megvédték tavalyi elsőségüket. A Heves vármegyei játékosok és edzőik a trófeák mellett több egyéni különdíjat is átvehettek a rendezvényen. Csak nem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például Egerben az érsekkedben felállított színpadnál zumbázni lehet majd, de a szökőkútnál még fáklyás futás is lesz. Részletek Varró Barbarától, a Nagy Sportág Választó ügyvezetőjétől.
4: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20 ezer látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
3: És most néhány szó az időjárásról. Már csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és legfeljebb futózáporok alakulhatnak ki Eger környékén, miközben azért a szél még gyakrabban megélénkülhet. A 23 fokos csúcsról éjszaka 12 fokra csökken a hőmérséklet. Érezhető felmelegedésre jövő hétig várni kell, akkor viszont már 30 fok fölé érkezünk, és az éjszakák is 15 fok felett alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, végre péntek, pontosan 15 óra van a mikrofonnál, Szávoly Richárdot hallják. A következő 3 órában együtt lehetünk itt az éter hullámai keresztül, hasznos információkkal és a legnagyobb Best FM kedvencekkel készülök. Már is kezdünk Spillerrel és Sophie Ellis Baxterrel, ez a Groove Chat itt a legnagyobbak között. Köszönöm, hogy itt vannak.
2: 100,7 Best

0: Hello again, ez itt a 100,7 Best FM, a legjobb zenékkel. Csodás péntek délután kívánok mindenkinek itt a hétvége kapujában. Addig a kapuig pedig mondjuk autóval vagy járművel eljutni a városban. Hát mondjuk úgy, hogy eléggé mission impossible, de legalábbis mindenféleképpen idegtépő mutatvány. El sem kezdem mondani, hogy hol és merre felé vannak dugók, ezt már kívülről tudja mindenki, főleg, hogyha az autóban hallgat bennünket, akkor szerintem most bőszem bólogatnak. Igen, a négy sávost érdemes lenne valahogy elkerülni, de útfelmarások vannak már több helyszínen is, ugye itt a hármas iskola GMS környékén, Tetemvár, sorolhatnám hosszasan. Útépítés folyik ugye Noszva, illetőleg Egerszalók irányába is, valamint a Vörösmarty úton is van egy kis szlalompálya, ahol a vízmű dolgozik, hát előbb-utóbb majd csak végére érnek ezeknek a mutatványoknak, aztán hát, hogyha most már tényleg elmondhatjuk azt, hogy kulturáltabb körülmények között közlekedhetünk a városban, de hát az még jó néhány hét is, nem tudom, lehet, hogy hónap is lesz, mire végre, vagy végére érnek a négy sávosok, de próbáljuk meg ezt valahogy így pozitívan felfogni. Tudom, menjek a francba, hát nem olyan egyszerű ez, de hát másunk nem nagyon maradt. Ugye jelen pillanatban a dugóban araszolóktól sok türelmet kérünk, igyekszem majd azért ennél megnyugtatóbb információkkal készülni a következő időszakra. Most viszont egy Daft Punk slágert hoztam, én az Around the World a Besten. Ha bárkinek pedig közlekedési információja adódna ezen felbuzdulva, írja meg nekünk a 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunkra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Annyiban kiegészíteném Miller Dávidot, hogy hol süt a nap, hol nem süt a nap, ez viszont senkit ne tartson vissza attól, hogy ma este mozgás éjszakája. Ez itt a 100,7 Best FM, a legjobb zenékkel, csodás délutánt eger, elő a sportcipőkkel indul a nagyszabású program, több mint 30 sportággal, látványos bemutatókkal, fáklyás futással, kerékpáros felvonulással és éjszakában nyúló közösségi sportprogramokkal, méghozzá itt nálunk a Kemény Ferenc sportcsarnok környezetében, az Érsekkertben. A tavalyi siker után ugyanis Eger idén is csatlakozik a Mozgás Éjszakája országos program sorozathoz. Az Aktív Magyarország program támogatásával a Szabadidősport esemény szervezők országos szövetségének koordinálásával megvalósuló rendezvény célja, hogy minél többen kapjanak kedvet a rendszeres mozgáshoz és az aktív életmódhoz. Az EGRI program ma 18 órakor kezdődik a Szmrecsányi Lajos Érsekkertben és a Kemény Ferenc sportcsarnok körül. Több mint 30 helyi sportegyesület, civil szervezet és intézmény mutatkozik be, a résztvevők pedig ingyenesen próbálhatnak ki különböző sportágokat. A hivatalos megnyitót ma 19 órakor tartják a körcsarnokban, ahol közös fitness, flashmob és ugráló kötélshow várja majd a közönséget. Ezt követően késő estig színpadi programok váltják egymást, lesz többek között aerobik, zumba, pilates, fitness, rock'n'roll és tánc bemutató is. A program kínálat rendkívül sokszínű lesz. Az érdeklődők kipróbálhatják például a kézilabdát, a streetballt, a tagbolt, az asztali teniszt, a street workoutot és az ugráló kötelezést is. A küzdő sportok kedvelőit birkózás, thaibox, karate, aikido és kempó bemutatók várják, de kiemelt szerepet kapnak a parasportok is, amelyek a sport közösségépítő és befogadó erejére hívják fel a figyelmet. Különleges élményt ígér a 19 óra 30 perckor rajtoló, mintegy 15 kilométeres kerékpáros felvonulás. A résztvevők az Érsekkertből indulva két szakaszban járják be Eger város részeit. Az első kör a belvárost és a felsővárost érinti, többek között a Dobótér, a Minaret környéke, a Cifrakapu város rész és a Patakpart kerékpárút érintésével. A második szakasz Lajosváros felé vezet, illetve a Külsősör utcát, a folyiskola környékét, a Mátyás Király úti kerékpárutat és a Nagyrét térségét érinti. A kerékpáros felvonulás nem verseny, hanem közösségi sportélmény. A szervezők célja, hogy a résztvevők biztonságos körülmények között együtt fedezzék fel a várost kerékpárral. Az útvonal több pontján úgynevezett összeváró helyeket jelölnek ki, így a program családoknak és kevésbé gyakorlott kerékpárosoknak is ajánlható. Az este egyik látványos programja lesz a második EGRI fáklyás futófiesta, amely 21 órakor indul az Érsekkert szökőkútjától. A résztvevők fáklyákkal megvilágított útvonalon teljesíthetik az 1 kilométeres körpályát, akár 1, 3 vagy éppen 7 kör megtételével. Szintén 21 órakor indul a Nordic Walking program, amely azoknak kínál aktív kikapcsolódást, akik kevésbé intenzív mozgásformákat keresnek. A részvétel valamennyi programon ingyenes, ugyanakkor a szervezők kérik az érdeklődőket, hogy előzetesen regisztráljanak a Mozgás Éjszaka hivatalos honlapján. Az előregisztráció ugyanis segíti a szervezést és hozzájárul ahhoz is, hogy Eger minél eredményesebben szerepeljen az országos program helyszínei között, tehát még mindig nincs késő regisztrálni. Ma tehát ismét a mozgásé a főszerep és az estei tegerben, a cél pedig közös, a sportolás és az új mozgásformák felfedezése, illetve annak megmutatása, hogy a sport valóban mindenkié. Irány tehát a Mozgás Éjszakája, 18 órakor start az Érsekkertben. Nálunk pedig hamarosan a Gorillaz érkezik és a Feel Good INC.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék, nem is kellett várni sokáig az első közlekedési információkra. Egeren kívül járunk, Sirokban a 24-es főút átvezető szakaszán trafi, írja nekünk Magdi üzenetében. Nagyon szépen köszönjük, azt pedig már Ferkó írja, hogy az M3-as autópályán a Halász Aranyosi pihenőhelynél sebességmérés van folyamatban. Tessék arrafelé is megfelelő óvatossággal közlekedni, és akkor nem lesz probléma. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elküldték nekünk. Erre bíztatok mindenkit, ha van olyan infója, amiről még nem tudunk, írja meg nekünk 0623556555-ös számunkra. Ez ide Viber és SMS üzenet is jöhet. Közben azon gondolkoztam, hogy hát önök honnan tudnák, hogy miről nem tudunk. Hát például az nem túlságosan nagy hír már sajnos, hogy Egerben szinte lehetetlen közlekedni. Tele vagyunk útfelbontással, útfelmarással, aszfaltozással, útépítéssel. Szóval ezeket az információkat szerintem már mindenki tudja, és egy kicsit szólnék a dugóban araszolókhoz is, hogy tényleg a türelem az, amire most leginkább szükség van, és próbálok azért olyan slágereket válogatni a folytatásban is, hogy azért az idegrendszerünk valamelyest kisimulhasson ebben a szép nyári időben, a dugóban. A Fragmatok az American Impetto remixében, remélem, hogy sokan emlékeznek rá, ezzel megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Kedvező döntés született Eger adóbevételeiről. Kigyulladt az elektromos roller, a lakóknak el kellett hagyniuk az otthonukat. Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Nem kell fizetnie Egernek a helyi iparűzési adóbevétel többlete után egy frissen megjelent kormányrendelet alapján. A város tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy ezen a jogcímen nem érinti őket forrás elvonás, így a helyi költségvetésben sem keletkezik plusz teher. A döntéshozók ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy a számokat összefüggéseikben kell nézni, hiszen ez az adó nem a település egyik legfontosabb saját bevétele. Rámutattak, hogy az elmúlt évek adatai sajnos visszaesést mutatnak ezen a területen, ezért a 0 forintos kötelezettség önmagában nem ok az elégedettségre. A városvezetés hosszú távú célja változatlanul a helyi gazdaság erősítése és a rugalmas vállalkozói környezet biztosítása. Hangsúlyozták, dolgoznak azon, hogy minél több sikeres cég működjön a vármegye székhelyen, ami új munkahelyeket és növekvő bevételeket eredményez. A mostani kormányzati döntés azonban rövid távon komoly segítséget jelent a városnak. Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásárai családi ház nappaliában. A bútorok is lángra kaptak, de a hivatásos tűzoltók hamar eloltották a tüzet, senki sem sérült meg. A ház belső falai azonban annyira bekormozódtak, hogy a lakók átmenetileg rokonokhoz költöztek, közölte a katasztrófavédelem. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
3: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és pusztakimentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
2: Hevesben Abasártól Verpelétig összesen 27 önkéntes tűzoltóegyesület működik. Már csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és legfeljebb futózáporok alakulhatnak ki Eger környékén, miközben azért a szél még gyakrabban megélénkülhet. A 23 fokos csúcsról éjszaka 12 fokra csökken a hőmérséklet. Érezhető felmelegedésre jövő hétig várni kell, akkor viszont már 30 fok fölé érkezünk, és az éjszakák is 15 fok felett alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. 4 perccel járunk 16 óra után, elképesztő, hogy rohan az idő. Viszont ezt az egy órát is együtt tölthetjük majd minimális dumával, csak a legfontosabb hasznos infókkal, Egerből is a legnagyobb Best FM slágerekkel. Már is kezdünk Floridával és David Guettával, ez a Club Can't Handle Me.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön állunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Itt a hétvége, lássuk, hogy milyen időre számíthatunk a hét további napjaiban. Azt írják a meteorológusok, hogy holnap, az a szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekül gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, tehát kísértetiesen hasonló lesz az idő, mint például ma. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős széllökések, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok körül alakul majd éjjel, illetve holnap délután 22-28 fok közé melegszik majd a levegő. Vasárnap is gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az észak-keleti tájakon, gyakorlatilag itt a környékünkön van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, észak-nyugati szél, kora reggel 8-16 fokot mérhetünk. A legmelegebb órákban vasárnap 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, közölték tehát a meteorológusok. Úgyhogy folytatódik a változékony nyári idő a hétvége napjaiban is. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy érdemes az időjárás előrejelző applikációkat figyelni, hogyha bármiféle szabadtéri programot tervezünk. Tartós esőre nem kell számítani, záporok és zivatarok viszont jöhetnek, mint ahogy jönnek nálunk is a legnagyobb slágerek, most például a Negro Ken és a Calaves forrósítja a nyári hangulatot itt a Besten.

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Ismét jutottak izgalmak városunkban, ugyanis komolyabb csőtörés történt a délutáni órákban a Hadnagy út és az Ady Endre utca sarkánál, közölték a vízművesek. A szakemberek már a helyszínen vannak, elkezdték a hiba elhárítását a Hadnagy utca, a Deák Ferenc és Ady Endre utca közötti szakaszon. Várhatóan ma az esti órákig szünetel a vízszolgáltatás, úgyhogy erre azért jó felkészülni a város részben. No, ami pedig a közlekedést illeti, ugye beszéltünk már arról, hogy sebességet mérnek a 24-es főúton Sirok belterületén, nagyon szépen köszönjük az információt, illetve szintén sebességmérés van az M3-as autópálya Halász Aranyosi pihenőhelyénél, ezt az információt is hallgatóink küldték, küldjék önök is, ha bármit láttak, ami említésre érdemes, 0620-355-6555 az SMS, illetve a Viber számunk. Jön a Melody Maker és a Money Monday, itt a best kedvencek között mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Óriási pánik tört ki a digitális térben, ugyanis teljesen leállt a Facebook, az Instagram és a Messenger is világszerte. Itt Magyarországon is eléggé döcög a történet. Több metás közösségi oldal halt le. Délutánra világszerte több 10 000 bejelentés érkezett, írják a világ sajtóban. Negyed óra alatt mindhárom közösségi oldalra több 1000 bejelentés érkezett. Úgyhogy jelenleg itt tart a történet. A Meta nagyobbik oldala, a Facebook több perce nem tölt be, több millió felhasználónál délután 3 óra után több mint 40 000 bejelentés érkezett egyszerre a világ számos pontjáról. Az X-en is folyamatosan érkeznek a bejelentések, és a külföldi oldalak is egymás után írják meg a metás oldalak leállását, ezt már az Index írja. Az X közben továbbra is működik, viszont az oldalak összeomlását mutató és a bejelentéseket regisztráló oldala, a Down Detector szintén összeomlott a bejelentések száma alatt. Hogy ez a rendkívül nagy mennyiségű bejelentés miatt történt, azt egyelőre még nem tudják, de 15 óra 24 perckor alig 11 bejelentés volt, még 10 perccel később csak nem 70 000, úgyhogy valószínűleg, hogy van valami némi köze azért ehhez a dologhoz. Az Instagramnál 398 bejelentés után csak nem 6 000 bejelentés volt hiba üzenettel, a Messengernél 15 óra 27 perckor 1260, 15 perccel később pedig már több mint 13 000 bejelentés érkezett arról, hogy az alkalmazás nem működik, úgyhogy ilyen dominó hatás érvényesül jelenleg ott, úgy tűnik. Na hát kérem szépen, hogyha nem érik el a közösségi oldalakat, a hiba nem az önök készülékében van. Hallgassanak inkább rádiót, mint azt teszik oly régóta. Köszönjük szépen. Sherry Cole és az All I Wanna Do. Ezzel a dallal megyünk tovább itt a Besten. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Pedagógusokat díjaztak Egerben. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel az udvarán egy férfi. Fejlődő szolgáltatások a Balatonnál. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Emlékérmet vehettek át a napokban azok a nyugdíjban vonuló egri óvoda pedagógusok, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő munkát végeztek a gyermekek nevelése érdekében. A városvezetés az átadó ünnepségen hangsúlyozta, hogy a pedagógusi hivatás elkötelezettség és türelem, a díj pedig az egész életpálya méltó elismerése. A kitüntetettek között van a Jó János Tagovoda óvoda pedagógusa Huszár Judit Etelka, aki több mint 4 évtizede neveli a legkisebbeket, és kiemelten segítette a kicsik élmény tanulását. Elismerést kapott Kisné Miklós Zsuzsanna tanító is, aki 26 éve dolgozik az Ovivár tagovodában, és mentor pedagógusként az egyetemi hallgatók gyakorlati képzését is támogatta. Szert Gyuláné díjazott, a Csillagfény tagovodában a mozgás szeretetére nevelte a gyermekeket, míg Tóth Ágnes, a Katica tagovoda korábbi vezetője, a sajátos nevelési igényű kicsik fejlesztésére fektetett nagy hangsúlyt, méltatásuk a város hivatalos oldalán is olvasható. Rengeteg szemetet és veszélyes hulladékot gyűjtött a Gyöngyös melletti otthonában egy férfi. A Heves vármegyei kormányhivatal végül elszállítatta az udvarról a több tonna mérgező azbesztet, gumiabroncsot és háztartási hulladékot, a költségeket pedig a tulajdonosra terhelte. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért a visszaeső vádlottra. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
4: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott, akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük, sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízisportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezek kell élni.
3: És most néhány szó az időjárásról. Már csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és legfeljebb futózáporok alakulhatnak ki Eger környékén, miközben azért a szél még gyakrabban megélénkülhet. A 23 fokos csúcsról éjszaka 12 fokra csökken a hőmérséklet. Érezhető felmelegedésre jövő hétig várni kell, akkor viszont már 30 fok fölé érkezünk, és az éjszakák is 15 fok felett alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. 3 perccel járunk imáron 17 óra után. Ez több dolgot is jelent. Az egyik, hogy kevesebb, mint egy óra múlva indul a Night Shift White Boy-ékkal. A másik az, hogy Szávoly Rihárd a következő szűk 60 percben még itt lesz önökkel, és hozza a hasznos egri infókat, és persze a legnagyobb slágerek is itt vannak már. Sopol és Dua Lipa kezd.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt mindenkinek. Június 19-én, azaz a tanév utolsó napján különleges kezdeményezés indul Egerben. Megnyílik ugyanis a Fiatalok utcája, a Kraker ház, a Volt Ifjúsági ház és az Uránia Ifi Pont közösségi tér között. A Dr. Sándor Imre utca ezen a napon és a tervek szerint a jövőben is a fiatalokról szól majd. A program célja, hogy a Dr. Sándor Imre utca a fiatalok találkozási pontjává váljon, ahol ők maguk tölthetik meg tartalommal a közteret. A nyitónap egybeesik a kábítószer fogyasztás elleni küzdelem világnapjával is, ezért az aktuális világnaphoz kapcsolódó tartalmak is megjelennek majd a programok között. A szervezők ugyanakkor könnyed, közösségépítő eseményekkel is készülnek majd. A Fiatalok utcáján többek között lesz lelki nyugalmat adó kávéház, selfie kapu, kézműves pont, jógaóra, látvány, festés és utcabál is. A programok már délelőtt elkezdődnek, a hivatalos megnyitót pedig 16 órakor tartják. Az utca kulcsát jelképesen Wagner Ákos Eger polgármestere adja majd át a fiataloknak. A megnyitón köszöntőt mond Csontó Lajos, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának dékánja, Szilágyi Rudolf, az EKKE Média és Design Intézetének oktatója, valamint a Városi Diáktanács tagjai is. A szervezők arra biztatják a fiatalokat, hogy minél többen vegyenek részt a programon, foglalják el a teret, és töltsék meg élettel, ötletekkel, jó hangulatokkal a Fiatalok utcáját. Fiatalok utcája, tehát június 19-én nyitás az egri belvárosban, a Dr. Sándor Imre utcában.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

Welcome to Saint-Tropez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék 10 perccel járunk immáron 18 óra előtt, az időpont pedig azt jelenti, hogy Szávai Richárd most elköszön és átadja a terepet a Night Shift csapatának, azaz érkeznek White Boy-ig, és mivel péntek van, azért White Boy mai DJ vendége egyelőre még meglepetés, de hát erre nem kell sokáig várni, nem sokára majd kiderül. A lényeg, hogy a hétvége ezúttal is mixekkel startol itt a Best FM-en, úgyhogy ez jó kis ráhangolódás is lehet majd a következő kettő napra. Én tehát most megköszönöm mindenki megtisztelő figyelmét, az elmúlt három órában Szávoly Richárdot hallották, holnap ugyanitt, ugyanekkor pedig Rolicek Judit várja majd önöket. Gáspár Lacival búcsúzom, ez a füllet forró nyár. Minden jót, bye-bye!
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Évvégi bizonyítványok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, influencereket kapott el a NAV, foci VB, lázadnak a szurkolók a drágaság miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Lezárult az idei országos kompetencia mérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV, az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want.

aki pedig nem csak mi nácsiktesek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 06 25 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat az Best FM

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 8 halott az M1-esen, elalvás okozhatta mindkét tragédiát. Elemcsatmágnes veszélyben a gyermekek. Illegális hulladékudvart nyitott portáján egy férfi Hevesben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Hein Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki hétfőn itt volt velünk, úgy is tudja, aki meg nem, szerintem ő is kitalálta már az előző 60 percben, hogy pont úgy, mint hétfőn, ma is Classic House a menő a Night Shift extrában, amikor is ugye egy Night Shift rezidens visszatér, nyom egy plusz egy extra órát 7 és 8 óra között, nyilván én ehhez igazodva ugyanabból a stílusból nyomom a warm-upot 6 és 7 óra között. Szóval Classic House, az meg csak Lauer Krisztián lehet nálunk.
5: Sziasztok, én leszek, én önmagam, jó magam és még magam.
4: De már te vagy. Úgy a saját, mint a magam nevében.

0: Shift.
1: Na végre belefutottam én is, azt hiszem ez volt, nem a Save Our Soul, egy Kisa vokállal, ugye? Mert mondtad, hogy van egy ilyen régi új Bob Sinclair dal.
2: És kérlek szépen, azt hiszem, hogy körülbelül, nem hazudok, egy olyan 2 hétig gondolkodtam azon, hogy mi a vokál. Tehát, hogy mert tudtam, hogy ismertem
1: igen,
2: a dal.
1: Igen.
2: És mondom, nem jut eszembe. Dúdoltam. I can wait. New Shoes. 80-as évek.
1: Így.
2: Funk. És itt beugrott, mondom, de.
1: De várjál, ez a Bob Sinclair, ez nem az, amit a muzaikék csináltak.
2: Nem, ez a Bob Sinclair.
1: Ez a Bob Sinclair. Szévászó, Nightshift Extra, úgy, mint hétfő, ma is Classic House-okból válogatunk, pontosabban az órában már csak válogat. Lauer Christian, hétfői rezidensünk.
2: Szevasztok, hely!

0: ez csak Angliát nyilván, de hogy azért még vannak, léteznek, hála az égnek.
1: Szóval... Annyi, hogy a two-step garage az nagyon-nagyon beindult, mint műfaj újra, igen. És így nagyon-nagyon megy, illetve a speed garage is, az is újra előjött, nem tudom, hogy a fiatalok rá vannak gyógyulva, és hát, emiatt ezek nagyon mennek.
0: Ami egyébként Angliában sosem halt, tehát persze, van fősgyökeres angol dance műfaj, akkor az a garage meg a two-step.
1: Bizonyám, pontosan.
0: Na mindegy, Fats and Small Turnaround, Classic House, egészen 8-ig Lauer Krisztiánnal a lemez játszok mögött.
1: Úgy.

0: Őt még egyszer valahol élőben de szeretném.
1: Muszti?
0: Aha.
1: Hát nagyon-nagyon durva, és a mai napig nagyon-nagyon aktív, viszont az a durva, hogy kezdi bevonni a saját fiát.
0: Hát már ilyet, Bob Sinclair a lányát, igen. A David Guetta szintén ugye a fiát, igen, kapcsolatban mert... tök jól viszonyul az egészhez, ugye, tehát nem az van, hogy a tapossa ki az utat a gyereknek, hanem hagyja, hogy ő...
1: Hadd érvényesüljön.
0: Hát, hogy tapasztaljanak, hogy milyen az, amikor ugye egy 30 fős klubból elmegy 10 ember, és neked 20 embert
1: szorakoznod, igen. És ugye azt figyeltem meg, hogy most már volt egy-két olyan videó, amiben egy fiatal srác feltűnt a Muszti mellett, aztán kiderült, hogy ez a fia, és hogy ugye elkezdte nyomni ő is a zenéket,
0: vagy hogy milyen néven megy?
1: Nem tudom, de állítólag nagyon ügyes.
0: Na, hát ez pedig Sonic és Beloka, ugye? Boogie Wonderland.
1: Bizonyám.
0: Ami aztán sose jelent meg hivatalosan.
1: Hát sajnos, ugye az Earth, Wind & Fire-től meg jogot, az azért elég necces.
0: Figyelj, a Fatboy Slim 20 évet várt arra, hogy a Rolling Stones megadja neki a...
1: 20 évet?
0: Igen, tehát ezt pont múltkor mesélte, hogy ugye amikor abban a pillanatban ugye megcsinálta a Rockefeller Skankert, azt mondta, hogy fél éven belül ugye annyit játszott, hogy hát kellett valami új. És rájött, hogy ez a szedi, az I Can Get No Satisfaction nem megy.
1: Igen.
0: És ezt azóta pörgeti, általában mindig a végén.
1: Ez egy ilyen
0: tényleg ilyen ikonikus Fatboy Slim mashup, és mindig ment, hát angolok szerintem, mert hát meg is van egymásnak a száma, és mindig találkoznak fesztiválokon, és akkor mindig mondta a Mick Jaggernek, hogy figyelj, nem lehetne? És mondta a Mick Jagger, figyelj, nagyon jó a kis lemez. Nem. És most, tavaly decemberben azt mondja, ő se érti, hogy megint találkoztak valahogy, mondta, hogy figyelj, 20 éves a You've Come a Long Way Baby, és mondta Jagger, figyelj,
1: jó.
0: Úgyhogy megjelent hivatalosan a Rockefeller Skank az I Can Get No Satisfaction-nel együtt, úgyhogy
1: na
0: azért
1: most
0: mondom,
1: kell
0: hogy
1: megszerezni,
0: hogy gyereket. A Sonicéknak szólni kell, hogy figyelj, kitartás, hát ha.
1: Persze, lehet. Egyébként annyi, hogy az Earth, Wind & Fire-rel készült egy dokumentumfilm, az HBO-n lesz, nem is tudom mikor mutatják be, arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
0: Na, úgyhogy a Sonicékat innen is csonkoltatjuk meg a Bellokát, tehát akkor Boogie Wonderland, ezt a Boogie-t meg majd akkor jövő hétfőn folytatjuk Lauer Krisztiánnal.
1: Úgy, szevasztok, hely!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lépett egyet előre a MÁV Plus app. Erre még Lali is elpirulna, razziáztak a büfékocsiknál. Fontos vizsgálatra várják a cigarettarabjait. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app. Egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, mely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemző problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztók között már nem juthat el.
1: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Gwen Stefani most kivételesen nem zenekarával, a No Doubt-tal, hanem jó barátnőjével, Eve-vel és a Let Me Blow Your Mind-dal érkezik. Szakács Gergő is egy piciként hagyja a Follow the Flow-t, és egyedül jön majd az Elkezdem című dalával, és hát Melanie C és a Spice Girls többi tagja nélkül lesz majd hallható a Never Be The Same Again-nel itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A CNC Music Factory névben a két C az elején a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Cole-ra utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Ám úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleaver ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan vérjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory és a Do

évfordulóját, és ezt a szép kerek évfordulót Fatboy Slim természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát három nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy negyedik napot is hozzácsapni a rendezvényhez, szóval idén július közepén csütörtöktől vasárnapig lehet majd a Brightoni tengerparton együtt bulizni Fatboy Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a négy nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fatboy Slim, The Rock.

Rockstar FM a legjobb zenek. A holnapi időjárás azért már jobban fog emlékeztetni a nyára. Pontosabban a holnapi hőmérséklet jobban fog már emlékeztetni minket a nyára, mert hogy azért lesz itt szél, meg hidegfront, meg zápor, zivatar, de cserébe 27 fokos nappali maximum.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Évvégi bizonyítványok nem mutatnak meg mindent az osztályzatok. Javában tart a szüret, egész jó lesz a cseresznye szezon. Börtönőrt fenyegetett, kommandósok mentek érte. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Lecsaptak a börtönőrt fenyegető robotmúltú férfira, Szabolcs-Szatmár-Berekben fogták el. A 35 éves elítélt a közelmúltban szabadult, és nem csak a börtönőrt, valamint annak családját fenyegette meg, hanem bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik arccsonttörést szenvedett. További részleteket nem közölt az ügyről a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha három ország rendez közösen futballvilágbajnokságot, akkor ahhoz három nyitó ceremónia dukát. Ma majd Los Angelesben és Torontóban lesz óriási buli az első helyi mérkőzések előtt. Tegnap pedig ugye Shakira indította el a futball VB első meccsét. Ő jön most Dizzy Rascallal és Alokával.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve, rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este, minden este.
2: Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 2028-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És hogy ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkora Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a szószik.

0: Universe.
1: Best FM, a legjobb zenék. Eltávolodott ő mostanra a zenéléstől. Vagy hát nekem sem nagyon tudjuk, hogy mi van vele mostanság. Az utolsó információ róla még zenével kapcsolatban 2007-es, akkor egy gyerek albumot készített, és nem mellesleg ma ünnepli a születésnapját. Meredith Brooks, Isten éltesse, ő jön, meg a B.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tragédia az M1-esen, elaludhatott mindkét sofőr, veszélyesek a gombelemek, egyre több gyermeket kell műteni. Napsütés, felhők, záporok, ezt ígéri a hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az Ittas és Bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Jamaica jó hírének terjesztésért és a jamaicai kultúra ápolásáért kapta meg Sean Paul azt az Order of Distinction nevű kitüntetést, amelyet közéleti személyiségek, énekesek, zenészek, sportolók szoktak kapni. Megkapta már többek között Shaggy és Usain Bolt, és jön a Temperature az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

Last FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Best FM. A legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: George Michael egy klubhimnuszt, Whitney Houston egy Chaka Khan klasszikust, Ember Mark és Törőcsik Franciska pedig egy jól ismert Demjén Ferenc dalt dolgozott. Tehát ezek érkeznek a mai utolsó 60 percben, vagyis jön majd a Szabadságvándorai. Itt lesz az I'm Every Woman és a Flawless Go to the City is.
1: Ez a Night Shift a Best

a legjobb zenék. A Randi Guru című film rendezője pár hónappal ezelőtt besétált a filmstúdióba, és azt mondta, hogy lenne ötlete arra, hogyan lehetne megcsinálni a második részt. Mire azt a meghökkentő választ kapta, hogy köszi, de Will Smith már dolgozik egy ideje a második részen. Szóval nem csak a Men in Black, nem csak a Bad Boys és nem csak a Legenda vagyok, de úgy látszik, hogy a Randi Guru is folytatást kap majd. Jöjjön az első rész végéről, Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Best of.

a legjobb zenék, hogy a most érkező Zsárul és 50 Cent nincsenek jóban, az nem kifejezés. Volt itt már bunyó, késelés, és ahol csak lehet keresztbe tesznek egymásnak, de azt hiszem, hogy mégiscsak a legstílusosabban 50 Cent járt el, amikor egy Zsárul koncerten az első négy sort teljes egészében megvette, majd nyilván senki nem ment el és üres.

Rádió Rock FM a legjobb zenék, Biki, Big Flavi Tomi, a hétvégi házigazda, pihen, nyaral horgászik, szóval nem lesz se szombaton, se vasárnap, ami azt jelenti, hogy hát holnap és holnap után is White Boy All Night Long. 6-8-ig természetesen ugyanúgy mixelni fogunk, szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap pedig chill lounge-t és deep house-t, és aztán maradok is egészen éjfélig, kivéve most, mert most megyek, ennyi volt már a Night Shift.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.